kellene. Ömetedet egy, jobb ember is, jobb ember is. Jó. Ha meg a macó, kellene szó fél. A lépán a mennyi, a sikúrgéna. Ha meg a mál.